0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
4: Mit tehet a sejt?
5: Mit tehet a sejt?
4: Mit tehet a sejt?
6: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és a

mit tehet a sej? Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: igazi hős, benned is benne.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Több milliárdos program segíti a fiatalokat, a méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csem Hungary Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek, fellép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsintakészítő és palacsintasütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugrálópark, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: Elkezdték lebontani az állványzatot a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, adta hírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és Térségek Közösségi Alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC Alapfokú Művészeti Iskola és a Dózsa György Kollégium tanulói. A kezdeményezés a Magyarország Ifjúsági Fővárosa programsorozat részeként valósult meg. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
4: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az Ifjúsági Garancia Plus program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovarhotel építő verseny is kapcsolódott. A nyertes jelképesen örökbe fogadhat egy méh családot, és részt vehet egy mézpergetésen is. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig néhány mondatban a hétvégi időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok. Május 23-a van, szombat. Sok boldogságot a névnapos Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Lehet igazi kerti partikat rendezni a hétvégén, az időjárás ideális lesz hozzá, ahogy hallottuk. Úgyhogy már csak az aláfestő zenék hiányoznak, ezek pedig a következő percekben Krisztina Aguiléráéktól, Janicsák Vecától és a White Town-tól szólnak itt a Besten. 6 óra múlt 10 perccel, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Te nőd, Your Woman címmel szólt a White Town dala, és a mi nagy napunk volt méghozzá 72 évvel ezelőtt a mai, május 23-a, amikor a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. A november 25-i londoni 6-3-as mérkőzés után fél évvel visszavágóra érkezett Budapestre az angol csapat, Sebes Gusztár készítette fel a magyarokat, a mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg. A magyar közönség látni akarta, amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, de talán még nagyobb fölényben játszottunk, az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek, tartotta a mondás. És maradunk a Szigetországban még egy picit, jön a Sugar Babes és a Hole in the Head. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyeztetést tartott az Elektrolit-gyár beruházója, gyereknap lesz a Tiszaligetben, a könyvtárban is programokkal várják a családokat jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csem Hungary Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek. Fellép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsintakészítő és palacsintasütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugrálópark, arcfestés, hajfonás.

0: és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a Szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászós, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, hivatlan a címe a következő dalnak magyarra fordítva, jön a Freemasons és az Uninvited. Én viszont kifejezetten szeretnék mindenkit meginvitálni az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, a belépés ingyenes, és ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen, tehát még egyszer a helyszín Alcsútdoboz a Válvölgyi Fesztiválon a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja Majoros Rita kolléganőm, a Best FM hallgató.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó pihenést kívánok, itt a hosszú hétvége, és igazán nyárias lesz már az időjárás. Ma 23 és 28 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, széllel, csapadék nélkül, részletek és a hosszú hétvége folytatásának időjárása is terítékre kerül a hírek végén, aztán pedig folytatjuk többek között a Blacketekkel. Vagy Rúzsa Magdival és Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen...
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Megújult a templom szentélye, új falfestmények a Ceglédi vasútállomáson. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Elkezdték lebontani az állványzatot a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, adta hírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a Ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások Cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és térsége közösségi alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Cegléd Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC alapfokú művészeti iskola és a Dózsa György kollégium tanulói. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó pihenést per kitartást a pünkös szombati műszakhoz. Igen, sokan ilyenkor is viszik a boltot a vállukon. Munkához, vezetéshez, pihenéshez, készülődéshez pedig játszom már is Punjabi MC, a Black Cat-ek vagy a The Pussycat Dolls dalát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A jubileumuk alkalmából újból összeállt, és közben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls érkezik, akik egy nagyszabású turnéval ünneplik fennállásuk, ki tudja, hanyadik, de a hölgyeknél ezt nem is szoktuk firtatni. Évfordulóját jön a Hash-Hash a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, a legmelegebb egyébként pünköst hétfőn és kedden lesz, akkor már a 30 fokot is átlépheti a legmelegebb helyeken a hőmérő kívánszála. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Cardigans és Tom Jones zenél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 102.4 Best FM.
5: 102.4 Best FM.
4: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A szokásos forgalom duplájára számítanak jövő héten a Liszt-Ferenc repülőtéren. Több milliárdos program segíti a fiatalokat, a méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az ifjúsági garancia plusz program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovarhotel építő verseny is kapcsolódott. A nyertes

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williamsre mostanság rájár a rúd. Nemrég egyik új percét vágta le egy sajnálatos otthoni baleset következtében, most pedig fogmosás közben egyszerűen elvesztette az egyik első fogát, kiesett. Rámosolyogtam a feleségemre, ő pedig felsziszent, akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mondta Robbie, aki viszi tovább a vállán a pünkös szombat reggelt. No regrets a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jó pihenést, jó hosszú hétvégét kívánok, ha mégis úgy alakult, hogy az ünnepi műszakban hallgat a kedves Best FM hallgató. Nagyon sok kitartást kívánok a munka végéig. Tartunk egy rövid információs szünetet, a következő órában pedig biztosan hozom a Jamiroquait. És a Unikot is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyeztetést tartott az Elektrolit-gyár beruházója. Gyereknap lesz a Tiszaligetben. A könyvtárban is programokkal várják a családokat jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csemhangri Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek. Fellép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsinta készítő és palacsinta sütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugráló park, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászós, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Papp Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23-án szombaton. Sok boldogságot a Dezsőknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. Először fordul elő az idei foci FIFA világbajnokságon, hogy a döntő szünetében lesz majd egy show, ahol többek között a most érkező Madonna is fellép majd, úgyhogy kedves háziasszonyok, focit nem annyira kedvelő, Best FM hallgató hölgyek, urak, ha másért nem, ezért a döntő szünetét, tehát érdemes lesz nézni. Már is szól a music, a zene összehozza az embereket, mondja Madonna, és igaza van.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a pünkösdi hosszú hétvége. Én hadd invitáljak mindenkit az ingyenes Válvölgyi Fesztiválra, Alcsút dobozra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat, konkrétan kolléganőm Majoros Rita a helyszínen. Most pedig James Blunt folytatja Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyugodtan lehet a hosszú hétvégére szabadtéri programokkal készülni, mert hogy az időjárás hozzáadja a magáit, azaz a kellemes nyárias időt, 30 fok alatti, körüli maximumokkal, aztán pünköst hétfőn és kedden talán fölötte is lesz majd picivel a 30 foknak a maximum. A lényeg, hogy jó idő lesz, és jó zenék szólnak mellé a hírek után is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, meghallgatjuk mindjárt teljes egészében majd George Michael dalát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Megújult a templom szentélye, új falfestmények a ceglédi vasútállomáson. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint

0: Ott a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, attahírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és Térsége közösségi alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Cegléd Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC alapfokú művészeti iskola és a Dózsa György kollégium tanulói. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, jön egy kis filmzene, Man in Black. Hát a mozit el lehet felejteni, mert hogy bűn ilyen szép időben moziterembe beülni. Irány a természet, rengeteg ingyenes program lesz a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. Amikor is holnap-holnap után elérhetjük a 30 fokot is, akár igazán nyárias lesz tehát a következő három nap. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, most Will Smith dalával.
2: Best FM, a legjobb zenék. Woo!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, meghallgatjuk május 23-a szombat friss híreit, a következő órában pedig itt lesz majd Beyoncé. És a VIP is. Keresem a remélem nincs, de ha ne adj Isten dugó, vagy baleset van ilyenkor hétvégén is, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A szokásos forgalom duplájára számítanak jövő héten a Liszt-Ferenc repülőtéren. Több milliárdos program segíti a fiatalokat, a méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az Ifjúsági Garancia Plus program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykunszolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovarhotelépítő verseny is kapcsolódott. A nyertes jelképesen örökbe fogadhat egy méh családot, és részt vehet egy mézpergetésen is. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy ha az ünnepi műszak telik, sok kitartást a végéig. Május 23. Szombat, sok boldogságot a Dezsőknek és a szülinaposoknak is. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Heinz Gábor Biga, és a Learning to Let Go kezd.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. A Molokó dalával megy tovább a hosszú hétvége első reggele, május 23. Sok boldogságot, kedves Dezsők! Szól már is a Sing It Back, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B és hip-hop slágerei pedig ma is mixben jönnek majd. Este 6-tól a Night Shift-ben, 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től Slim Pit a lemezjátszók mögött.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Blast FM, a legjobb zenék. Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a pünkösdi háromnapos hosszú hétvégén nyárias időnk lesz. Sok napsütéssel, az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni, sőt, nyugodtan lehet akár kerti partit rendezni, grillezni, fölfújni a kismedencét, ellátogatni akár az Alcsútdobozi Bálvölgyi Fesztiválra. Erről majd nem sokára még egy picit részletesebben is mesélek. Most viszont menjünk tovább Denzellel, szól már is a Pump It Up a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék a gyönyörű időben. Találkozzunk ma és holnap az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok várják. Ingyenesen teszem hozzá az érdeklődőket, és mi is ott leszünk, úgyhogy találkozzunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a hosszú étvége első reggelének, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül. Szól például Mary J. Blige slágere. És egy kis első emelet is jön az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyeztetést tartott az Elektrolit-gyár beruházója. Gyereknap lesz a Tiszaligetben. A könyvtárban is programokkal várják a családokat jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csemhangri Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezet védelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek. Felép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsinta készítő és palacsinta sütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugrálópark, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, május 23 szombata, Dezsők névnapján. Az a Lady Gaga indítja ezt az órát, akinek két új dala is hallható az Ördög Prádát visel 2 soundtrackjén. A hivatalos filmzenei album egyébként Gagán kívül is igazi sztárparádét vonultat fel. Most pedig vonuljon a vörös szőnyegen Stephanie N, Germanotta, és kattogjanak a vakuk. Szól már is a Paparazzi.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby című dala forgatja vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indult tehát a háromnapos hosszú hétvége. Én nagyon-nagyon jó pihenést, ha ne adj Isten munkával telik a mai nap, kitartást kívánok a végéig.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap ingyenes fesztivál várja a családokat Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok. Sztár fellépőkkel, természetesen Rúzsa Magdival, Tídenivel, a Valmárral, a 4-es Streettel, de zenél a Nox és Pápai Joci is többek között, és mi is ott leszünk, találkozunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hagyom a dékén, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy jó bevásárlást kívánok mára. Ugye senki sem felejtett el, holnap és holnap után is lesznek boltok, csak nem lesznek nyitva. Úgyhogy biztos, hogy mielőbb érdemes felkeresni egy élelmiszerboltot. Türelmesen vigyázunk egymásra, egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Guetta dala is szól majd. Just a little more love, just a little more peace. És zenél a Magna Cum Laude is.
2: De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma kell bevásárolnunk, a pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készen létben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
1: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Pár úton van a Csíksomjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba, a szerelvény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Ámint egy fél kilométer hosszú különvonat, csaknem 1500 zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 ezer embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették, és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hosszú hétvégét, jó pihenést vagy kitartást kívánok a hétvégi, az ünnepi műszakhoz. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Startol már is a délelőtt utolsó órája Floridával, de lesz Tupac dal, itt lesz a Mojo, a Halott Pénz és a Backstreet Boys is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys dalával tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évekbe. Get Down, az ezredforduló legjobb dalai pedig ma is mixben szólnak, majd a Night Shift-ben, a szombat az R&B és a Hip Hop, úgyhogy 6-kor a házigazda White-ba is ilyen stílusban pakolja a lemezeket, 7 és 8 között a Night Shift lemezjátszóinál Slim Pit.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Várunk mindenkit szeretettel ma és holnap az ingyenes Válbölgyi Fesztiválon Alcsút dobozon. Egész napos zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek. Sztárfellépők úgy, mint Rúzsa Magdi, a Valmára, a 4-es Street, a Nox, vagy Pápai Joci, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, a Válbölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban, eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész ország. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
1: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az SN is tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezeren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok SN is gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb SN is gyereket egyébként Békés vármegyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt délután, hogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az evédelőknek, és egy csodás időt is kívánni, bár ezt már nem is kell kívánni, mert megvan minden, jelentkezünk ma egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, remek programokkal, fantasztikus koncertekkel, de jövök majd a részletekkel, előtte Jessie J-vel indulunk, itt a Domino.

Best FM a legjobb zenék, csodás hétvégét és csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma nagyjából egész délután a Válvölgyi Fesztiválról. Nyár a réten vár mindenkit alcsú dobozon a fesztivál, rengeteg fellépővel, egyébként ingyenes program, úgyhogy érdemes akár egy szombat délután erre kanyarodni. Rúzsa Magdi, a Valmar, Tídeni, Pápai Jóci, a Négyes Street, a Fiesta, ők mind-mind itt lesznek ezen a hétvégén a Válvölgyi Fesztiválon. A héten már ugyebár a Fiesztából Csodás Tibivel beszélgettem, illetve tegnap Horváth Tamással, ő is fellép egyébként, és azt is mondta, hogy egy fantasztikus műsorral készülnek majd ma estére a rajongóknak, úgyhogy érdemes ide látogatni, és közben a Best FM-et hallgatni, mert hogy a főszerepben természetesen ma is a legjobb zenék szólnak. Úgyhogy a folytatásban az Aerosmith-szel megyek tovább. Jön az Amazing. Csodás napot önöknek!

0: Bestefem a legjobb zenék, szép délután mindenkinek. Egész délután innen jelentkezünk a Vávölgyi Fesztiválról, ahol hamarosan megtelik a nagy színpad előtti tér is, hiszen délután 3 órától majd a Don't Stop the Queen lép a színpadra, 3:45-től a Nox, aztán 7:30-től Horváth Tamás koncertezik, 8:45-től Curtis, és aztán este 10 órától a Valmaré a terep és a színpad. Már most egyébként nagyon sokan gyülekeznek a nagy színpad előtti részen, majd lehet, hogy meg is kérdezzük, hogy kire várnak már ennyire korán, de gyanítom, hogy isteni lesz a hangulat, úgyhogy alcsút dobozon a Vávölgyi Fesztiválon már isteni a hangulat, még ide érnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék élőben a Váltölgyi Fesztiválról.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerek a következő órában is. Másodperceken belül délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább innen a Vávölgyi Fesztiválról. Justin Timberlake-kel jön a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több strand várja a fürdőzőket. Sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét. A napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdő kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városunkban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónknak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is pár perccel. Hogy telik a hétvége önöknél? Remélem, hogy igazán kellemesen. Ha van egy kis idejük, akkor látogassanak ki a Vámvölgyi Fesztiválra, mert innen jelentkezünk, és holnap délután is, de 6 óráig biztosan itt leszünk remek zenékkel, és indulunk Justin Timberlake-kel.
0: 99.5 Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol már hamarosan a kis színpad és a nagy színpad előtti tér is megtelik. Egyébként a kis színpadon éppen most az Alma együttes koncertezik, aztán majd 3:30-tól Kovácsovics Fruzsina lép a színpadra, de 3:45-től Lengyel Johannát hallhatjuk, és aztán este a Fiesta is fellép, úgyhogy isteni lesz a hangulat. Nagyon sokan készülődnek egyébként már most az esti koncertekre, mi pedig jövünk folyamatosan helyzet jelentésekkel. Ide érnek még a Vávölgyi Fesztiválra Alcsút dobozra, de ha a Best FM-et választják, akkor sem maradnak isteni slágerek nélkül, mert hogy a Fájval megyek tovább, jön a Keep on Movin'.

0: Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, és sikerült elcsípnünk Csillát, a fesztivál időjósát, szerintem így is lehet őt apostrofálni, aki azt mondta nekünk, hogy ma nagyon-nagyon szuper idő lesz, megközelítjük a 30 fokot, de egyébként holnap pedig egy-két fokkal még melegebbre lehet számítani, úgyhogy aki holnap látogat ki a fesztiválra, szerintem rövid nadrággal és papucsal nyugodtan készülhet. Ma is fantasztikus időnk lesz, egy-két fáltyol felhőt mondott délutára, de esőre, mint a tavalyi évben egyébként egyáltalán nem kell számítani. Éjszaka is maximum 15 fokig hűl csak le a hőmérséklet, úgyhogy ez egy igazán kellemes, fesztiválozós hétvégi időjárás. És ezek pedig a legjobb fesztiválzenék itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol nagyon nagy a hőség. Itt vagyunk a nap közepén, egy picit éppen, hogy elkezdődött a délután, és hát mindenhol egyébként az ország területén elég magasak a hőmérsékletek, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek magára. Ez most egy jel, hogyha valaki ma még nem ivott vizet, mindenképpen egy jó nagy pohárral igyon meg. Menet közben is fontos, húzódjunk le, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, figyeljünk arra, hogy a napvédelem is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy mielőtt elindulunk bárhová egy jó fél órával, azért kenjük be magunkat. Egy kalapot is húzzunk, egy napszemüveget, és akár, ha leindulnak ide a Vávölgyi Fesztiválra, akkor még legyezőt is kaphatnak. Itt nálunk a Best FM kis standjánál, úgyhogy találkozzunk itt. Fantasztikus hangulat, hozzuk hamarosan a sztárokat is. Na meg addig is a legjobb zenéket, úgyhogy jön Sean Paul és a Get Busy. Shake that

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Csodás lágerek isteni hangulat a következő órában is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és innen jelentkezem egész délután a Pálvölgyi Fesztiválról, és ez így lesz a következő órában is. Mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán Jennifer Lopezzel és a Play-el indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehulló csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei, folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 2 óra is jönnek a legjobb zenék a folytatásban is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma a Vámvölgyi Fesztiválról. Interjúkkal, remek hangulattal, isteni fellépőkkel, eszemiszommal. Most pedig Jennifer Lopezzel indul az óra. Jön a Play, szép hétvégét kívánok, szép hosszú hétvégét mindenkinek.
0: 99.5 Best

0: Fesztefem a legjobb zenék, itt vagyunk a Válvölgyi Fesztiválon egész délután, és hát sikerült elcsípni itt a backstage-ben Curtis. Hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatóit, hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom az estét. Nem tudom, hány éve szeretnék itt lenni, soha nem jött össze valamiért, hogy föllépjünk. Most a saját zenekarommal itt lehetünk, már most gyűlik a tömeg. A hangtechnika tökéletes, a színpad tökéletes, és azt gondolom, hogy a rajongók is tökéletesek lesznek. Ez elképesztő hétvége lesz, nagyon várom.
0: Hát elindult a kinti szezon, mondhatjuk így, te inkább a bensőségesebb klub koncerteket szereted jobban, vagy ezt az igazi fesztivál hangulatot?
1: Hát szerintem én vagyok az előadó, aki a fesztiválból is bensőséges bulit csinál, mert én általában mindig ugye utána lemegyek, kimegyek bulizni a közönséggel, mindig maradok fotózkodni, én ezt a napot az emberekre szánom. Szóval én ezt megoldom, hogy klubkoncertet csinálok a fesztivál szezonból is, a testőreim nagy örömére.
0: Ilyenkor mindenki kedves egyébként? Vagy mi a tapasztalat?
1: Mindenki. Hát nyilvánvalóan, hogyha azt érzékeltem volna egyszer is, hogy baj történt, akkor nyilván nem csinálnám ezt, nem vagyok katasztrófa turista, hanem látom, hogy az emberek is örülnek ennek, meg én is örülök, hogy végre jó idő van, elindult a szezon, együtt lehetünk az emberekkel, és zenélhetünk, bulizhatunk, ránk fér.
0: Még csak talán egy hete jelent meg az új dalod, A város lassan ébred. Milyen volt a visszajelzés? Hallhatjuk-e ma például ezt a dalt?
1: Természetesen, ma debütál élőbe, és ráizgulok az új dalokra, de hát tökéletesen lejátszott a zenekar, most már csak egy normális frontember kéne. Nagyon jó a fogadtatása, a spoti nagyon jól pörög, szóval szeretik az emberek, ez a lényeg.
0: Van olyan dalod, ami egyébként élőben egy fesztiválon teljesen másként szól, vagy neked olyan érzés, mint mondjuk egy klubkoncerten? Van ilyen különbség?
1: Hát próbálunk a Demko Matyival, a zenei vezetőjével mindig ugye olyan megfejtést találni, ami nyilvánvalóan ugye az eredeti dal stimmel, de azért mégiscsak egy új hangszerelés, és én imádom az összeset pont ezért. Szóval az élő zenére rappelni, vagy előadni, az teljesen más, mint amikor benn vagy egy steril stúdióba. Meg hát eleve mondom a légkör, az, hogy itt vannak az emberek, veled éneklik a dalokat. Én már most stengbe vagyok, szóval én már reggel 6 valamikor keltem, és én azóta már tűkön ülök, hogy induljon a buli.
0: És hát ugye még azért van egy kis pihenői idő, viszont ahogy láttam nyáron, nincs nagyon pihenő, elindult a szezon, mi vár rád még?
1: Minden. Hát minden is, igen, én mindig az adott hetet nézem, hála Isten vannak nálam okosabb emberek, mint a turnémenedzser, és akkor mindig az adott hetet nézem, de én azokra viszont mindig felkészülök, szóval ezt a fesztivált is végigpromóztam, végigtoltuk a videókat, az összes nagy fesztiválon ott leszünk, ahol buli van és ahol szeretnék, ott mi ott leszünk idén is.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, mi pedig akkor természetesen itt a Best FM-en egy Curtis dallal megyünk tovább.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Veszteszem a legjobb zenék. Ma az egész országban telítettek az utak, nagyon sokan megkezdték a hosszú hétvégét. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-es autóút közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé, de talán ezzel nem is mondok újdonságot, szintén erős a forgalom. Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassult torlódik a kocsisor. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha megírja, 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, viszont természetesen egész délután a legjobb zenéké a főszerep itt a Best FM-en, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei, és hát ebből kihagyhatatlan az ausztrál énekesnő Sia, aki egy különc popstárnak indult az elején, de igazából a furcsa parókáival csak azért takarta el a szemét, hogy egyáltalán ne lehessen az a tipikus celeb. Ő mindig arra figyelt, hogy inkább a dalaira, a szövegeire, a mondani valójára figyeljenek, és ne rá. Úgyhogy Sia érkezik a folytatásban a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Több milliárdos program segíti a fiatalokat. A méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunluncsem Hungary Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek. Fellép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsintakészítő és palacsintasütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugráló park, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak, szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: elkezdték lebontani az állványzatot a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, adta hírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és Térsége közösségi alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Cegléd Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC alapfokú művészeti iskola és a Dózsa György Kollégium tanulói. A kezdeményezés a Magyarország Ifjúsági Fővárosa programsorozat részeként valósult meg. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
4: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta, a pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az Ifjúsági Garancia Plus program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovarhotel építő verseny is kapcsolódott. A nyertes jelképesen örökbe fogadhat egy méh családot, és részt vehet egy mézpergetésen is. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig néhány mondatban a hétvégi időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ez a hosszú hétvége első délutánja, én pedig Fodor Attila vagyok, jó pihenést, kellemes időtöltést. Érkezik hozzánk mindjárt a Volmár, a Magyarországon is klippet forgató Sarah Connor, a Válvölgyi Fesztiválon fellépő Rúzsa Magdi, az M-Vog és Olá Ibolya is, de most az órát Anastasia indítja, One Day in Your Life.
0: 102.4 West FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Ez a hosszú hétvége meghozza a nyári hőmérsékleteket is a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap Szolnok környezetében sok napsütés várható, némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként élénk lökésekkel fog majd társulni. A legmagasabb hőmérséklet vasárnap 28 és 29 fok körül alakul. Pünköst hétfőn már a 30 fokot is túllépheti a hőmérséklet. Ezen a napon az északi-észak-keleti szél lesz majd élénk, olykor erős. A napsütés mellett gomoly felhő képződése is számítani kell, csak elvétve alakulhatnak ki majd rövid záporok. A hosszú hétvége után is folytatódik majd ez a nyárias meleg. Kedden is napos, időnként fátyolfelhős, szeles idő várható. 31 foknál is többet mérhetünk majd. Szerdán is ehhez hasonló idő várható majd. 28-30 fok körüli legmagasabb nappali hőmérsékletekkel. A mai napon van Kós Réka színésznő születésnapja, ezen a napon született Martinek János, olimpia és világbajnok, ötusázó is, és Rubens Barrichello, korábbi Forma 1-es autóversenyző, akinek fia is jól csapatja a versenypályákon. Egy feldolgozással folytatom a 90-es évekből, a 70-es évek után a 80-as években is siker volt a You To Me Are Everything. A Real Thing dalát most a Flip The Script játssza nekünk a 102.4 Best FM-en.

talán már fény távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

Holnap is lehet találkozni a Best FM műsorvezetőkkel Alcsú Dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A hétvége fellépői Rúzsa Magdi, T. Denny, a 4S Street, Pápa Jóci, a Nox és a Volmár többek között. A Töröki Szárnyas Fesztivál fellépői a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black a mai napon. A Kevin Juhász Fesztiválon ma a Bagosi Brothers Company koncertjét lehet megtekinteni, holnap pedig többek között fellép a Carson Kóma is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től veronkai koncerttel, dalmadance bemutatóval, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. A Best FM legendával George Michael-lel folytatjuk most.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most sok-sok közlekedési info. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Nem könnyű nyelv a francia, nekik viszont anyanyelvük az Onions Ethnic, és a No Limits most a 102.4 Best FM-en. No Limits.

0: Rozsda a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Esekének nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Több milliárdos program segíti a fiatalokat, a méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csem Hungary Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek, felép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsintakészítő és palacsintasütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugráló park, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak, szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Elkezdték lebontani az állványzatot a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, adta hírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és Térsége Közösségi Alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC Alapfokú Művészeti Iskola és a Dózsa György Kollégium tanulói. A kezdeményezés a Magyarország Ifjúsági Fővárosa programsorozat részeként valósult meg. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az Ifjúsági Garancia Plus program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovar hotel építő verseny is kapcsolódott. A nyertes jelképesen örökbe fogadhat egy méh családot, és részt vehet egy mészpergetésen is. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig néhány mondatban a hétvégi időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pihentető zenei válogatásunkban itt lesz a New Level Empire. A 2000-es évek elejéről a Jakarta nagy bogi dalát is hallgatjuk, ahogy Gloria Estefant is, aki a Miami Sun Machine-nal ilyenkor 40 éve amerikai listavezető volt. A Volvox feldolgozása előtt pedig Kanye West dala szól a Stronger.
0: 102.4 West FM.

Ez a hosszú hétvége meghozza a nyári hőmérsékleteket is a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap Szolnok környezetében sok napsütés várható, némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként élénk lökésekkel fog majd társulni. A legmagasabb hőmérséklet vasárnap 28 és 29 fok körül alakul. Pünköst hétfőn már a 30 fokot is túllépheti a hőmérséklet. Ezen a napon az északi-észak-keleti szél lesz majd élénk, olykor erős. A napsütés mellett gomoly felhő képződése is számítani kell, csak elvétve alakulhatnak ki majd rövid záporok. A hosszú hétvége után is folytatódik majd ez a nyárias meleg. Kedden is napos, időnként fátyolfelhős, szeles idő várható. 31 foknál is többet mérhetünk majd. Szerdán is ehhez hasonló idő várható majd. 28-30 fok körüli legmagasabb nappali hőmérsékletekkel. Ma van Lena Meyer Landrut születésnapja. A német énekesnő 2010-ben nyerte meg az Eurovíziós dalversenyt a Satellite dallal, aztán jó néhány kis lemez jelent meg tőle, például a Thank You is jobban sikerült, mostanában pedig inkább műsorvezetőként láthatjuk őt a német tévében. Egyébként az Eurovíziós dalversenyt idén egy bulgár énekesnő nyerte meg. A 90-es évek egyik különlegességével és emlékezetes dalával folytatom ezt a hétvégét, a US Free-től szól a Cantaloupe.

Holnap is lehet találkozni a Best FM műsorvezetőkkel Alcsú Dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A hétvége fellépői Rúzsa Magdi, T. Denny, a 4S Street, Pápa Jóci, a Nox és a Volmár többek között. A Töröki Szárnyas Fesztivál fellépői a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black a mai napon. A Kevin Juhász Fesztiválon ma a Bagosi Brothers Company koncertjét lehet megtekinteni, holnap pedig többek között fellép a Carson Kóma is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től veronkai koncerttel, dalmadance bemutatóval, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. Jó hétvégét, kellemes kikapcsolódást a programokhoz, már be is készítettük a Bermuda dalát, a Monte Carlót.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most sok-sok közlekedési info. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. Jó utat kívánok! A folytatásban Tarány Tamás a 102.4 Best FM-en. Most így is jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Akár bírságot is kaphat, aki kötelező biztosítás nélkül elrollerezik. Több milliárdos program segíti a fiatalokat, a méhek szerepéről tanultak a gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lakossági egyeztetést tartott Szolnokon a Kunlun Csem Hungary Kft. A város mellé tervezett elektrolitgyár ügyében. A kínai beruházó vezetője azt mondta, a környezetvédelme elsődleges szempont a beruházásnál, és a gyár a jogszabályok betartásával, modern technológiával valósulna meg. A vállalat elismerte, hogy korábban hiányos volt a kommunikáció a projektről, ezért a jövőben rendszeres lakossági párbeszédet terveznek. A cég közlése szerint az első ütemben 140 embert foglalkoztatnának. A szolnoki városvezetés tájékoztatása szerint kérték a beruházás kiemelt státuszának visszavonását, valamint a gyár megépítését már a közgyűlési többség sem támogatja. Gyereknapot rendeznek a szolnoki Tiszaligeti turisztikai központban május 31-én vasárnap, tudatta a város. A színpadon gyermektáncház, drámajáték és koncertek is lesznek, fellép az Operencia együttes és Halász Judit is. A programban palacsintakészítő és palacsintasütő verseny is szerepel. A látogatók kézműves foglalkozásokon, népi játszóházban és ügyességi játékokon ugyancsak részt vehetnek. Lesz óriás kerék, ugrálópark, arcfestés, hajfonás és állatsimogató is. A rendezvényen a Szolnoki Szakképzési Centrum is bemutatkozik. Családi gyermeknapot rendeznek május 30-án szombaton a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárban. A honlapjukon tudatták, hogy a gyerekeket és a szülőket is közös játékokkal várják. Lesz ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak Liget Regina vezetésével. Emellett horgászos, labdás és homokozós játékokat is kipróbálhatnak az érdeklődők könyvtári környezetben. A program részeként társasjátékos délelőttöt is tartanak, ahol Pap Ildikó gyógypedagógus segíti a résztvevőket a játékok kipróbálásában. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Elkezdték lebontani az állványzatot a szolnoki belvárosi Szent Háromság templomban, adta hírül a szoljon.hu. A szentélyben hónapokon át restaurátorok dolgoztak a falképek helyreállításán. A felújítás a hívő közösség mintegy 30 millió forintos adományából valósult meg. A rekonstrukciót az Örökségvédelmi Hivatal és a Váci Egyházmegye is jóvá hagyta. A kutatások során több korábbi festési réteget tártak fel a szakemberek, a szentély végül egységes, barokk hangulatú díszítést kapott. Új falfestmények készültek a Ceglédi vasútállomás aluljárójában a Street Art projekt keretében, tudatta a szoljon.hu. Az alkotások Cegléthez kötődő motívumokkal díszítik a falakat. A projektben a Cegléd és térsége közösségi alapítvány, a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület és a Fiatal Alkotók Műhelye működött közre. A munkában helyi diákok is részt vettek, köztük a Cegléd Kossuth Lajos Gimnázium, a TEC alapfokú művészeti iskola és a Dózsa György kollégium tanulói. A kezdeményezés a Magyarország Ifjúsági Fővárosa programsorozat részeként valósult meg. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta, a pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus, a sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Tájékoztatót tartott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtteknek és az érintett foglalkoztatóknak. Közölték, a rendezvényen az állami foglalkoztatási kötelezettségről és az Ifjúsági Garancia Plus program támogatásairól adtak tájékoztatást. A résztvevők bér- és mobilitási támogatásokról, valamint képzési és átképzési lehetőségekről is információt kaptak. A program mentori segítséget és munkahelyi beilleszkedést támogató tanácsadást is biztosít. A projekt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több mint 10 milliárd forintos keretből valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A méhek szerepével ismerkedtek a gyerekek a szolnoki Damjanich János Múzeumban, számolt be a szoljon.hu. A méhek világnapja és a közösségek hete alkalmából interaktív programokat szerveztek az általános iskolásoknak. A diákok előadásokat hallgathattak, játékos feladatokat oldhattak meg, és egy bábjátékot is megnézhettek. Egy méh család működését testközelből figyelhették meg egy üvegkeretbe helyezett méh kaptárnak köszönhetően. A programhoz rovarhotel építő verseny is kapcsolódott. A nyertes jelképesen örökbe fogadhat egy méh családot, és részt vehet egy mézpergetésen is. Jubileumi pontgyűjtőjáték indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. A játék népszerűségét jelzi, hogy már több mint 330-an regisztráltak, a leglátogatottabb célpontok pedig a Szigligeti Színház, a Református templom és a Tiszai hajósok emlékműve. Most pedig néhány mondatban a hétvégi időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd, csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 26 fok lehet, holnap viszont már 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13-15 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A stúdióban pedig Fodor Attila. 1971-ben készült az a dal, aminek jön a feldolgozása. Az eredetit a The Who játszotta, és 32 évvel később a Limp Bizkit készítette el az új verziót, ami talán sikeresebb, mint az eredeti. Jön a Behind Blue Eyes.
0: 102.4 West FM.

Ez a hosszú hétvége meghozza a nyári hőmérsékleteket is a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap Szolnok környezetében sok napsütés várható, némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék viszont nem várható. Az északias szél helyenként élénk lökésekkel fog majd társulni. A legmagasabb hőmérséklet vasárnap 28 és 29 fok körül alakul. Pünköst hétfőn már a 30 fokot is túllépheti a hőmérséklet. Ezen a napon az északi-észak-keleti szél lesz majd élénk, olykor erős. A napsütés mellett gomoly felhő képződése is számítani kell, csak elvétve alakulhatnak ki majd rövid záporok. A hosszú hétvége után is folytatódik majd ez a nyárias meleg. Kedden is napos, időnként fátyolfelhős, szeles idő várható. 31 foknál is többet mérhetünk majd. Szerdán is ehhez hasonló idő várható majd. 28-30 fok körüli legmagasabb nappali hőmérsékletekkel. Pont 30 évvel ezelőtt ilyenkor a német lista élén Michael Jackson dala They Don't Care About Us található, az európai listát pedig Mark Morrison vezette, de Michael Jackson ott volt a legjobb háromban akkor. Mi most a Bombonnal folytatjuk, a csapat tagja Szolnoki Péter a napokban ünnepli születésnapját. Nem mellesleg ők úgy 30 évvel ezelőtt kezdték a pályafutást, 97-ben például az Earth, Wind & Fire előzenekareként mutatkoztak be a Petőfi csarnokban. A duó első sikerei között szerepel a Pia Olimpia és a Szabad a gazdag. Most azonban a hétvégi királylány szól Szolnoki Pétertől és Török Tamástól itt a 102.4 Best FM-en.

Holnap is lehet találkozni a Best FM műsorvezetőkkel Alcsú Dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A hétvége fellépői Rúzsa Magdi, T. Denny, a 4S Street, Pápa Jóci, a Nox és a Volmár többek között. A Töröki Szárnyas Fesztivál fellépői a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black a mai napon. A Kevin Juhász Fesztiválon ma a Bagosi Brothers Company koncertjét lehet megtekinteni, holnap pedig többek között fellép a Carson Kóma is. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon, pénteken fellép majd LL Junior és zenekar a

Kevin és a Volmar szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én Kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től Veronkai koncerttel, Dalmadance bemutatóval, Gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. Apa és lánya egy napon ünneplik a születésnapjukat, Janicsák Vecca következik, és a Labirintus a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most sok-sok közlekedési info. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred beltörletén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A pünkösdi hétvége folytatódik ATB-vel és a Let You Go-val és a Night Shift csapatával, már passzolom is nekik a mikrofont. Fodor Attila vagyok, további jó pihenést kívánok a 102.4 Best FM-nál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helyreállították a vasúti tájegynyománál, nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében, újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

eszközünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fit-tel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapody Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This love we have
3: is a love that no one will understand unless they're in it, you know what I mean? Na, rajta maradtál a Sean Paulon?
4: A Sanya Pálon.
3: Sanda Pál.
4: Azaz.
3: Sanda Pál. Jó volt?
4: Jó volt, nagyon nagy buli volt.
3: Jó van, na, mindjárt beszélünk róla akkor, de most akkor beszélés előtt, helyett, előtte zenélés.
4: Jó.
3: Most csak egy gyorsan látás, ideugrottál valahonnan, ugye, ahol mész vissza?
4: Én itt a Petőfi lábától jöttem.
3: A hajón?
4: A hajón.
3: Egy kis délutáni?
4: Délutáni
3: hip-hop. Ez jó, az működik?
4: Jó, működik. Nagyon jó, nagyon jó hangulat.
3: Jó, akkor nem tartalak föl, akkor gyorsan nyomd le ezt az órát, ezt engedlek vissza. Na, azt én fitelemez játszok meg a hip-hop és R&B 8-ig.
4: Hello, hello.
0: A

0: Slim Fit.
1: Gondolom volt ez is.
2: Hogyne.
1: Minden volt. Minden is.
2: Minden is volt, nagyon jó, mert voltak olyan dalok, amiket így megfesztiváloztak.
1: Az mit
2: tehát, hogy újra hangszerelték, is tök jó volt.
1: Bocsánat, mi volt? Rendes full zenekar, ugye? Tehát nem ilyen megúszós, igen, hogy egy DJ,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: akkor...
2: Igen, igen, volt DJ, meg volt hype ember, majdnem mást mondtam. De az volt a fura, hogy a két táncosnő elő volt, az tök jó, és igazából tök jó hangulatot csináltak, meg tök jól mozogtak, viszont a zenekar meg be volt dugva hátra, teljesen hátra, és a DJ volt középen kiemelve, és két oldalon volt maga a zenekar. Jó, a letfonon lehetett látni a zenekart, meg hogy mit csinálnak, de én nekem olyan fura volt, hogy ilyen nagyon el voltak dugva.
1: De és akkor mondjuk az összes énekesnőt, énekest, rappert, aki annó csinálta a fiteket, azt hogy oldották meg? Bejátszották, vagy volt énekes csaj, aki
2: bejátszották, és ugye a letfalon ment a klip hozzá.
1: Aha, ja, tehát akkor nem egy jó hangú énekesnővel oldották meg az
2: nem,
1: összes...
2: Nem, minden az eredeti hang, mindenki az eredeti hangján szólalt meg, de az mondjuk egy vicces volt, ugye, hogy elhozták elé az Innát, és akkor az Inna igazából az appot lenyomta a saját sessionjébe a Sompolnél.
1: Amit ugye a Sompollal együtt csinált, igen?
2: Igen, és a Sompoll nélkül, de a Sompoll ment HD-ről. Tehát, hogy ez így... furcsa volt, de amúgy az Inna is jó hangulatban telt már, aki szereti az ilyen zenét.
1: De az nem te vagy.
2: Ez nem én voltam, igen, de amúgy el voltunk addig is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Na, mennyire kopott a memóriád a Sean Paul koncert alatt? Mennek-e még az elérhetőségek fejbe?
2: Ja, www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJ és Slim Fit Hun, és a Facebookon keressétek a Best FM Night Shift-et.
1: Meg az Instán is. Te hogy állsz a mixek migrálásával YouTube-ra?
2: Nem lesz migrálás,
1: nem lesz, nem is
2: 800 fölött járok.
1: Jó reggelt kívánok, látod?
2: Ez mondtam a múltkor is.
1: Ami, hát egyrészt meg, hát amikor az ember rendesen tölti fel a mixeket oda, ahol az emberek várják, akkor az egyébként csodákat tud tenni.
2: Igen, már kitöltött fel.
1: Hát ugye?

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na jó, előre szólunk mindenkinek, hogy jövő szombaton most kivételesen én leszek igazoltan távol. Úgyhogy igen, a Puskásban fogok zenélni, lesz valami meccs.
2: Jó, értem.
1: Jó, úgyhogy természetesen mix nélkül nem hagyunk senkit. Ugyanúgy hip-hop és R&B lesz a menő 6-tól 8-ig itt a Best-en.
2: Menők vagyunk.
1: Velem az első Slim Fittel a második órában. Jó, de csak ilyen lájtosan duma nélkül fogjuk pörgetni.
2: Rába letoljuk, illetve aki még ráér most, az siessen le a Petőfi hídlábához, illetve holnap pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: Vasárnap is?
2: Igen.
1: Az is ilyen daytime?
2: Nem, az éjszakai lesz, hát pünköst van.
1: Ja persze, pünköst! Hát nem is felejtettem. Jó, akkor aki most itt kedvet kapott és folytatná, akkor itt lehet. Szabikám, köszi szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó bulit estére. Sziasztok. Meg holnapra. Hello, hello.
2: Ciao, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics András döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem nagyon örültök, hiszen hosszú hétvégénk van, bizony, hétfőn sem dolgozunk, úgyhogy ennek örömére hozom a legjobb zenéket, J-Lo kezd nálunk, ez a Love Don't Cost a Thing.
0: Ez a Night Shift a Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script is in the house.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön most az a hölgy, aki hát szó szerint adott témát a rajongóknak, hiszen nemrég egy amerikai étteremben egy késsel rohangált, és hogyha minden igaz, akkor úgy ugatott, mint egy kutya. Ő nem más, mint Britney Spears, persze nagyon gyorsan a menedzsmentje a védelmére kért, hogy ő ugyan nem rohangált, hanem csak egy hamburgert akart félbevágni, plusz egy sztorit mesélt, amiben a kutyáját próbálta meg imitálni, tehát nem ugatott és nem rohangált késsel, vagy mégis egy a lényeg, hogy Britneynél nagyok a bajok. Viszont régen csinált nagyon jó zenéket, most például jön tőle a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a frontember Caleb Followill elmondása szerint a dalt turnézás közben írta, amikor egy műtét utáni gyógyszeres kezelés és alkohol hatása alatt érzelmileg a mélyponton volt, amikor a Could You Somebody, szükségem lenne valakire sor eszébe jutott, még maga sem tudta pontosan, hogy egy konkrét személyre, az otthonára vagy éppen Istenre gondol. Na ez a kemény. A kezdetben félt megmutatni a zenekarnak, mert túlságosan popposnak és nagyszabásúnak tartotta, de a gitáros Matthew ösztönzésére végül felvették, és milyen jól tették, jön most a Kings of Leon, ez a You Somebody.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a kis lemez egy hatalmas média nyilvánosságot kapott annó, mert hogy elindult egy chartháború az Egyesült Királyságban. Közvetlenül Victoria Beckham legelső Spice Girls utáni szóló kis lemezével, az Out of Your Mind-nal versenyzett az első helyért, és hát mit ad Isten, meg is szerezte. Ezt kérem szépen Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jack.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a következő dalt sokan sólámához kötik, valójában egy feldolgozás. A számot Tom Snow és Nan O'Brien írta, és először Turley Richards rögzítette 1979-ben. Sólámá verziója közvetlenül a legendás jazz és R&B énekesnő Randy Crawford 81-es sikeres feldolgozásán alapul, és hát őszintén szóval nagyon, de nagyon jól sikerült. Én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat estét kívánok, megpakolva jó érzéssel, pozitív hangulattal, és persze a legjobb zenékkel, amiből aztán lesz bőven, most például Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezd, ez az Umbrella.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti dalt a világhírű skót énekesnő Annie Lennox írta, és saját maga is rögzítette. Lennox később felajánlotta Whitney Houstonnak, aki teljesen áthangszerelte kis és sötétebb elektronikusabb verzióból egy hatalmas energiájú gospel-le fűszerezett dance-pop slágert alkotott. Én pedig hátradőlök és élvezem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Hubasztánk tagjai először nagyon aggódtak, hogy a következő dal hát nagyon, de nagyon nem illik az attitűdjükbe, mert hogy egy érzelmes, szerelmes szerzemény, és hát úgy látták, hogy a szám túl lágya a korábbi keményebb post-grunge hangzásukhoz képest. Na, viszont megpróbálkoztak vele, adtak neki egy esélyt, és milyen jól tették. Jön a The Reason!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan sláger, ami pontosan arra akarja felnyitni az emberek szemét, hogy tele van a világ képmutatással, és olyan emberekkel, akik szembe mosolyognak, viszont ha megfordulunk, egyből hátba szúrnak minket. Avril Lavigne ez nagyon jól feldolgozta, jön a Complicated.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Lenny Kravitznél megszoktuk, hogy viszonylag spontán ember, és a következő dal is teljesen spontán született. Kravitz épp az új albumát keverte a stúdióban, amikor egy új erősítőt tesztelt. Elkezdte játszani a dal alapjául szolgáló ikonikus gitárriffet, és a ritmus annyira megtetszett neki, hogy azonnal felénekelte rá a szöveget. És milyen jól tette, mert körülbelül emberek több százmillióinak okozott ezzel örömet. Jön a Fly Away!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalom fejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor megbeszéljük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmában. Eszter és Eliza névnapom. Ettől függetlenül fel lehet még köszönteni a Hankákat, a Jaminákat, a Simeonokat, a Simonettákat és a Vanessákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, tudod, mit kell tenned. Most pedig jön nálunk a Red Hot Chili Peppers, ezt kérem szépen, az Other Side.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Con fuego en la sangre.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik Armand van Helden és a My a DJ, aki mesterien nyúlt a diszkó és a funk elemekhez, csinált egy dalt, ami lüktető basszusra épül, energikus house ritmussal van megáldva, és egy nagyon komoly fűrbe mászó refrénnel, és hát a 2000-es éveket szó szerint leuraltam, úgyhogy jön a My.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál mélyített a hangján először Segi, és annyira megtetszett a rajongóknak, a hallgatóknak, a zenekedvelőknek, hogy szó szerint követelték, hogy maradjon meg ez a stílus, annak ellenére, hogy ő maga mondta, hogy nagyon kényelmetlen, mert kikészíti a torkát. De ez van, ilyen az, amikor az embert szeretik. Jön a Hey Sexy Lady!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Coolio egyik legnépszerűbb és legbulisabb funk rap slágere, amely 1996 márciusában jelent meg a négyszeres platina lemez Gangsta's Paradise albumon. Mondjuk ez nem csoda, hogy ilyen jól sikerült. Na, jön a 1, 2, 3, 4!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán, persze időjárás szempontjából, és csak jó hírem van, hiszen 20 fokra ébredünk durván, vagy 17 és 20 fok, inkább így mondom, és 29 lesz napközben, nagyon durva UV-sugárzással, ami azt jelenti, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy tessék elmenni valamerre, és pont, nem is húzom tovább az időt, jön most a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Futballszövetség húzott egy nagyot, és most a 2026-os világbajnokságon lesz egy halftime show a döntőben, kicsit az amerikai futballra hajazva, és hát kisebb előadók lépnek majd fel, mint például Madonna, a BTS, hogyha jól tudom, Shakira, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem még annak is megéri majd nézni ezt a meccset, aki nagyon nem szereti a futballt, és hogyha már Madonna, hát akkor jöjjön 4 percben ő, Justin Timberlake-kel kiegészülve, ez a 4 Minutes.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mi jön nálunk a folytatásban? Hát Pink, ez a Don't Let Me Get Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy holnap este 8-kor visszajöttök hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, mindenkinek jól telik az éjszakája. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Órák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.